0: Jánu, kezd nekem el.
1: Ja, ba, Arne, posolj.
0: Ja.
1: Ja, ba, már itt túl tűzni a tóval, vagy inför szó szedlá. Det vände väl en igen efter, men
0: jag tänkte på lite annat läsning.
1: Åh, jag vill. Ha det grejt.
0: Ha det.
1: Ha det.